0: kicsinemet.
1: Én a szem k***fal.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.